építése és a közösségépítés volt. A nagy meleg ellenére több mint 30-an jelezték részvételüket. A futók már este 7 óra előtt gyülekeztek a Szent István téren, majd közös bemelegítés után indultak el a belvárosi útvonalra. Tóth László futó nagykövet elmondta, hogy a kijelölt pálya főként a belvárost érintette. Az Andrássy út, a Köröspart és a Derkovics sor érintésével tértek vissza a Szent István térre. Hozzátette, hogy a közösség elsősorban amatőr futókból áll, akiket szeretnének összetartani és ösztönözni a rendszeres mozgásra. Szerinte ez a nap jó alkalmat adott arra, hogy a résztvevők futótársakat találjanak maguk mellé. A BSI Békés Csabai futó nagykövetei minden vasárnap délelőtt közös futást szerveznek, és a Szent Iván éj esemény ötlete is innen indult. Újvári Zsuzsanna futó nagykövet arról számolt be, hogy az év egyik leghosszabb napja kiváló alkalom volt egy esti futásra, amely egyszerre ünnep és a futás népszerűsítése. Elmondása szerint 30 fő jelezte részvételét. A résztvevők között olyanok is voltak, akik rendszeresen csatlakoznak a közösségi alkalmakhoz. Matuz Mihály például arról számolt be, hogy 2 éve fut és ugyanennyi ideje tagja a közösségnek. Nagyon szereti a BSI munkáját és vasárnaponként is rendszeresen részt vesz a közösségi futásokon. Mivel aznap estére is tervezett futást, természetes volt számára és családja számára, hogy csatlakoznak az eseményhez.

0: ismét meghirdette a figyelje a táblákat, jelezze a hibákat elnevezési kampányát a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők segítségével időben feltárják azokat az útmenti problémákat, amelyek balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. A rendőrség évente legalább 2 alkalommal kéri a lakosság együttműködését, hogy felhívják a figyelmet a hibás vagy a hiányzó közlekedési táblákra, a nehezen észlelhető útburkolati jelekre, vagy valamint az útmenti növényzet miatt romló látási viszonyokra. A kampány aktualitását egy friss lakossági jelzés is erősítette. Egy autós egy közösségi oldalon jelezte, hogy Békéscsabán a Bartók Béla úton egy falombia részben eltakar egy jelzőlámpát. A rendőrség a bejelentés alapján felvette a kapcsolatot az út kezelőivel, és kezdeményezte a belógó ágak visszavágását. A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy a hasonló, a biztonságot veszélyeztető helyzetet tapasztal, fényképpel, pontos helyszín megjelöléssel jelezik azt a békismbb@gmail.com címen. A beérkező észrevételeket továbbítják az illetékes útkezelőnek, hogy a szükséges beavatkozások mielőbb megtörténjenek. A rendőrség hangsúlyozza, a közlekedés biztonság a közös felelősség, és a figyelmes jelzések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Elmarad a hétvégére tervezett üzemszünet Békéscsaba belvárosában. A szolgáltató közlése szerint a karbantartási munkálatokat egy későbbi időpontra halasztották. Az eredeti tervek alapján július 26-án pénteken lett volna időszakos áramszünet a Kinizsi utcában és környékén. Az átütemezésnek köszönhetően azonban a villamosenergia ellátás zavartalan marad, így a lakossági fogyasztók mellett a belvárosi intézmények és üzletek is a megszokott rend szerint működhetnek. A szolgáltató a módosított munkavégzés és új időpontjáról később ad majd részletes tájékoztatást. Vállalkozói fórumot tartott szerdán a Békéscsabai Turisztikai Egyesület egy olyan projekt keretében, amelynek célja a turizmusban működő vállalkozások támogatása. A rendezvényen arról is szó esett, hogy Békéscsaba turizmusa az év első hónapjaiban váratlan számokat produkált, miközben továbbra is nagy az érdeklődés a kerékpáros programok iránt. A Vállalkoz okosan a turizmusban című projekt 21,5 millió forintos támogatással valósult meg. Officerné Tóth Zsanett, a Provision Tender Kft. Ügyvezetője azt mondta, a cél a Békéscsaba turizmusában jelenlévő vagy jövőben megjelenő mikro, kis és középvállalkozások, valamint helyi termelők segítése. A program részeként vállalkozói fórumokat, térségi és szakmai találkozókat szerveznek, megújul a turisztikai egyesület honlapja, magyar, angol és román nyelven és új turisztikai kiadványok is készülnek, emellett pályázati tanácsadást is biztosítanak a vállalkozóknak. Opauszki Zoltán, a turisztikai egyesület elnöke arról számolt be, hogy az együttműködési megállapodás alapján kapnak támogatást a csabai önkormányzattól, amely működteti a Szent István téri Turinform irodát. Ismertette az idei turisztikai adatokat is. Az első 4 hónapban 15%-kal csökkent a vendégészakák száma, a tavalyi több mint 18 ezerhez képest idén 15.336-ra. A befolyt idegenforgalmi adó is mérséklődött. Az első 5 hónapban 3600-an keresték fel a Turinform irodát személyesen, telefonon vagy e-mailben, ami szintén visszaesést mutat. Hozzátette, hogy keresik az okokat, hiszen Gyulán közben növekedés tapasztalható. A kerékpáros programok viszont továbbra is rendkívül népszerűek. Kiemelten kedvelte a 2023-ban az év kerékpárútja címet elnyert Wengheim turista és kerékpárút. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Fejlesztésekről és elismerésekről számolt be a Hajrá Békéscsaba frakció. Ütemesen haladnak az iparterületi fejlesztések. Retro hangulatú nyári nap lesz az Árpád-fürdőben. 3 ügyben is intézkedtek a rendőrök a hétvégén Békésvár megyében. Már is mondom a részleteket. A Hajrá Békéscsaba Egyesület közgyűlési frakciója hétfőn tartott sajtótájékoztatót a Városháza munkácsi tárgyalójában. Varga Tamás alpolgármester és dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő ismertette a június 18-án megtartott közgyűlés legfontosabb döntéseit. Itt elhangzott, hogy a Vulkánsült Globál hosszú távú fejlesztésekben gondolkodik Békéscsabán, és magas hozzáadott értékű termékeket állít elő. Dr. Szigeti Béla szerint ez olyan lehetőség, amely a fiatalok számára is vonzó alternatívát jelenthet, különösen azoknak, akik hosszabb távú terveket szőnek és a városi átlagbérnél magasabb fizetést szeretnének elérni. Úgy fogalmazott, hogy a beruházás teljes megvalósulása plusz életet lehet Békés Csabába, és nem csak a gyár fejlődését hozhatja magával, hanem a város gazdasági és kulturális életére is hatással lehet. A sajtótájékoztató témája több ponton is a fiatalokhoz kapcsolódott. Varga Tamás bejelentette, hogy a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetést idén is két személy kapja. Az önkormányzat Egressi Viktóriát, a Békés Csabai Evangélikus Gimnázium diák önkormányzat segítő pedagógusát ismeri el, aki az iskolán belül és azon kívül is áldozatos munkát végez a város fiataljaiért. A másik díjazott Domokos Balázs, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Zeneiskola pedagógusa, Furia tanára és Fagott művésze lesz. Varga Tamás kiemelte, hogy Balázs nem csak hangszeres tudást ad át, hanem a pedagógiai munkán túl is foglalkozik a gyerekekkel. Hozzátette, hogy a Békés Csaba megyei jogú város közgyűlésének elismerése kitüntetést ezúttal dr. Forján Mihály név bölcsődevezető és Vicián György tűzoltó alezredes kapja. Békés Csabán több helyszínen zajlanak a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel című projekt munkálatai. A beruházás célja az iparterületek jobb megközelíthetősége, a kerékpáros közlekedés fejlesztése és a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése. A kivitelezés valamennyi elemének legkésőbb 2027 áprilisáig kell lezárulnia. A Berényi út egy szám alatti területen 14 új parkolóhely épül, amelyet az Áchim Lajos András utca felől lehet megközelíteni. A városban itt alkalmaznak először napelemes technológiát közcélú parkoló megvilágítására kísérleti jelleggel. A kivitelezés a befejező szakaszban van, a műszaki átadás-átvétel hamarosan indul. A forgalomba helyezés lezárultáig a parkolókat csak saját felelősségre lehet használni. A Tesedik utcában 9 személy autóparkoló és egy akadálymentes hely készült el, összekötő járdaszakaszokkal és új fákkal, cserjékkel. A megváltozott forgalmi rendet kereszttáblák jelzik. A Dobozi út mellett mintegy 2,1 kilométeres hiányzó kerékpárút szakasz épül ki. A kétirányú korszerű útvonal a közművekhez és terepviszonyokhoz igazodik. A projekt része egy buszváró átépítés, a közvilágítás megújítása és több helyen közmű kiváltás is. Kiemelt elem a csapadékvíz elvezetés fejlesztése. Az árt rendszer kiépítése során 36 ingatlan csapadékvíz bekötését kell megoldani, amihez a lakók együttműködésére is szükség lesz. A kapu beállókat mindenhol az eredeti állapotnak megfelelően állítják helyre. A Mokri utca és az állami iparterület között új kerékpáros nyomvonal épül. A fejlesztés a vasúti kereszteződéstől az iparterületig, valamint a 47-es főút mentén a Mezőmegyeri aluljárótól az iparterület bejáratáig biztosít kapcsolatot. A szakaszokon 50 centi széles patka készül, az iparterület bejáratánál pedig szintbeni átvezetést alakítanak ki sárga villogóval. Új közvilágítás épül, tisztítják a vízelvezető műtárgyakat, rendezik a zöld felületet, és megújul a Békés Csaba Mezőmegyeri csatorna is. Néhány fa kivágása elkerülhetetlen, de az önkormányzat 26 új fa telepítésével pótolja azokat. A Korvin utcában új áteresz épül a nádas lecsapoló csatorna kapacitásának növelésére. A munkálatokhoz az útburkolat megbontása szükséges, ezért várhatóan a nyári szünet idején forgalomkorlátozásokkal kell számolni. A projekt része a nádas lecsapoló és a Borjúréti csatorna összekötése is, amely a csapadékvíz hatékonyabb elvezetését és víz visszatartási javítását szolgálja. A gravitációs rendszer hosszú távon biztonságosabb vízkormányzást tesz lehetővé. A Béri Balog Ádám utcában új csapadékvíz átemelő és nyomóvezeték épül, amely az összegyűlő vizet közvetlenül a Borjúréti csatornába vezeti. Felújítják az Egzug utcai kereszteződés vízszabályzó műtárgyát is. Az átemelő egy szivattyúval épül meg, de későbbi bővítésére is lesz lehetőség. A rendszer a számítások szerint megfelelő biztonságot nyújt a terület vízelvezetésére, és hozzájárul a város déli részének belvízvédelméhez. A kivitelezések idején időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, a részletekről a jóváhagyások után tájékoztatják a lakosságot. Az önkormányzat türelmet és megértést kér a munkálatok idejére. A jelenlegi ütemezés szerint a kivitelező 2026 végéig tervezi befejezni a szerződésben szereplő feladatokat. A műszaki átadás átvétel után indulhat a forgalomba helyezési eljárás, amelynek ideje alatt az elkészült létesítmények csak saját felelősségre használhatók.

0: A Békés Csabai Aktív Fiatalok Egyesülete idén is megrendezi a jól ismert Strandon programot, amely ezúttal a retro Miami világát idéző tematikával várja az érdeklődőket. A szervezők elmondták, hogy a pálmafás dekorációval, zenével és egésznapos nyári programokkal készülnek. A rendezvény június 27-én szombaton reggel 8 órától este 8-ig várja a látogatókat az Árpád fürdő területén. A résztvevők több sportágban is összemérhetik tudásukat, a nevezés pedig már elindult a Strand program versenyeire. Csapatok jelentkezhetnek a strandfoci, strandlöplabda és lábtengó kategóriákban. A szervezők arra biztatják a fiatalokat és baráti társaságokat, hogy állítsanak össze csapatokat és próbálják ki magukat a homokos pályákon. A Strandon azokra is gondol, akik nem szeretnének versenyezni. Frissítő italok, street food kínálat, jó zenék és egésznapos nyári kikapcsolódás várja a vendégeket. A részvételhez szükséges jelentkezés az abafe-strandon.hu oldalon érhető el. A szervezők minden érdeklődőt várnak egy igazi közösségi nyári élményre Békés Csabán. Mozgalmas hétvégét zártak a Békés vármegyei rendőrök, kábítószergyanú sofőrt állítottak elő, milliós károkat okozó rongálás ügyében is intézkedtek Szarvason, valamint egy engedély nélkül elvitt autót is sikerült rövid időn belül megtalálniuk. Pénteken késő este a békési rendőrkapitányság járőrei ellenőriztek egy személyautót Békésen a Törökvész utcában. Az intézkedés során felmerült a gyanú, hogy a sofőr kábítószert fogyasztott vezetés előtt, ezért mintavételre előállították. A droggyors teszt igazolta a tiltott szer jelenlétét, így a férfi ellen kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult eljárás. Szarvason egy parkolóban fajult tetlegességig egy vita, szombatra virradó éjjel. A szóváltás után az egyik férfi vascsövet ragadott és módszeresen megrongált egy ott álló autót. Letörte a visszapillantó tükröt, behúzta, mezúzta a hátsó lámpát és végig károsította a jármű baloldalát. A kár összege megközelíti a 2 millió forintot. A rongáló ellen garázdaság büntet gyanúja miatt indult eljárás. Vasárnap délután pedig Gyumaendrődön egy férfi a tulajdonos tudta és engedélye nélkül vitte el egy társaságban szórakozó ismerőse autóját. Az asztalról elvette az indítókulcsot, majd elhajtott a ház előtt parkoló járművel. A rendőrök a bejelentés után azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és a keresett autót rövid időn belül dobozon megtalálták. A járművet lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak, a 26 éves férfi ellen pedig jármű önkényes elvétele miatt indult büntető eljárás.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

megvették tenni, hogy azt a drága jót ezt nem mentik venni. Retteget ez a dátum, 900 január 16, a gold senki semmi hat. Van egy nagy tó, vagy nem Pirenci Kárgó, ott a megváltó ellen ott szolgál.

szenvedély, nincs többi űr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik lány, egy hölgy volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felfúr a vérem a takaró alatt.

0: rendes?
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött az a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár. Viták,

Startrádió. Startrádió.

Sportrádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangolómester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongora hangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, ám nem a zenemű, hanem a hangszer oldaláról járjuk körbe a témát. A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongora hangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongora hangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongora művész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongora hangoló legyen valaki? Milyen képességek szükségesek hozzá?
2: Hát először is kell egy olyan születési adottság, ami nem zenei hallás, hanem az úgynevezett akusztikai hallás. Ezt egy régi bevált próbával lehet megejteni. A zongora hangoló mesterek így állapították meg, hogy valaki alkalmas vagy nem. A zongorán egy bizonyos hangon elhangoltak egy húrt, és azt lebegésmentesen vissza kellett hangolni a megfelelő pontra. Tehát ez egy végül is teljesen elvont dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
1: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
2: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot, ezt hallgatni kell. Tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beivódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Perez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
1: Ez a technika az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el, de korábban is tanultál zenét, illetve zenével kapcsolatos, sőt, ugye hangszer készítéssel kapcsolatos tanulmányokat is folytattál, mert annak ellenére, hogy eredetileg agrármérnöknek készültél, tehát reál pályára készültél, annak ellenére végül a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem helye a budapesti Orgona gyárban kötöttél ki, hogyha szabad így fogalmaznom. Ez hogyan történt? Mi volt ennek az indítatása?
2: Hát az egyetemen volt egy kis egészségi problémám az első évben, ezért halasztottam egy évet. Ez időre visszajöttem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
1: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
2: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgonaépítőkből elég jó az utánpótlás. Bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma, az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: Bandes.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűri magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Való, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongora hangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
2: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echolokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, Békés Csabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
1: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
2: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogyha valaki szépen géperről meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá. Tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülvevő ősrezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülvevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni, emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy, ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent. Nem mindegy, hogy most két hétig tartja, vagy két hónapig. Tehát ilyen szempontból, tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis után.
1: Érthető okokból.
2: Igen, igen.
1: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül elállítodik egy idő után egy zongora a használattól?
2: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húrt cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít egy-két hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
1: Te sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább zongorát, megfelelő páratartalom mellett, ahogy tőled ezt megtanultam korábban, hangszertárolóban kell tárolni. Ezek a mozgatások, ezek minden alkalommal elállítódással járnak?
2: Hát azért most már elég korszerű koncertgörgők vannak a koncertzongorákon, tehát szinte rezgésmentesen tologathatók viszonylag kis távolságban, de végül is a mozgatást azt úgy nevezzük, hogy nem rendeltetésszerű használat. De van egy másik dolog is, tehát amikor koncertre hangolunk, azért hangolódik el viszonylag hamar, mert ott azért nem tehetem azt meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára, éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért az koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelmény.
1: Kell-e egy zongorahangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél, nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szeretni.

0: Sportrádió.
1: Mennyire követelmény egy zongora hangolótól az, hogy tudjon zongorázni? Azt ugye róla tudjuk, hogy kiválóan zongorázol. Vajon így van-e ez a többi kollégával is? Illetve előfordulhat-e mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki mondjuk nem jut el Rachmaninovig, hanem csak a boci-boci tarkáig?
2: Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongora hangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer. Tehát azért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van, és én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt, tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha páne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
1: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
2: És nem csak ugye a logikát, sok tanterembe ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenérés, tehát az együttzenérés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
1: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg mű íródott.
2: Igen.
1: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt. Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
2: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte három nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket rendelni. Korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a fél angol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott, apáról fiúra szállt a titok, hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorám van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
1: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutatóterem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongora típust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igényszintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
2: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagy könyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangol, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációban is eltérést von maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni. sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filcből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekben, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön, és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
1: Hát szerencsére mind az orgona építésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal, tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurencia harc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőkeerősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is. De mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha ha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
0: Így akkor gyakorlatilag az akár az autógyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
1: nagyon hasonlít, igen, hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelő.
0: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
1: Így van.
0: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
1: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlés világomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
0: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
1: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad, érdemes, és aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
0: mi az, ami
1: van, ami igazán nagyon érdekes és figyelemre méltó.
0: Tehát akkor a jó zenét szereted,
1: a
0: és
1: jó zenét.
0: Lehet bármi,
1: csak jó zene van, meg rossz zene, szerintem.
0: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
1: Végül is edzésbe kell lenni természetesen.

0: Folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
1: A hangártalomtól védett a is, nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
0: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
1: Fejhallgatókon, ugye nagy
0: hangerővel. Igen, hát én nem is bírom, én 5 percig nem bírom a fejhallgatót. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
1: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez azért ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
0: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosult tudatállapotba hozza magát, és teljesen ki rekeszti tulajdonképpen ezeket. Ez egy koncentráló készség lényegében, amit hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket a zajokat.
1: Édesapád hegedűművész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
0: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
1: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arteriosklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongorahangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: Start Rádió.
1: Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Elindított a saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a Katolikus Karitász, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyvari Herd országos igazgató tájékoztatása szerint a szervezet már

0: és eszközt tartalmaz. A kezdeményezésben résztvevő orvosok, ápolók és mentőtisztek mind önkéntes alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják. A kukorica és a szőlőtermelők megsegítésére készített jogszabálytervezetet az Agrártárca a 2025-ös aszálykárok, valamint a szőlő aranyszínű sárgaság betegség hatásainak kompenzálására az alföldi aszály miatt Magyarország 10,8 millió eurós uniós támogatást kapott, amiből a tervek szerint hektáronként 20-25 ezer forint általány támogatást kaphatnak az igazoltan legalább 30%-os hozamcsökkenést elszenvedő kukorica termelők. A szőlőültetvényeket tizedelő fertőzés miatt a kormány egyszerűsíti a támogatási kérelmeket, lehetővé teszi a többszöri kártalanítást és a menthetetlen területek gyorsabb felszámolása érdekében csökkenti a fertőzöttségi küszöböt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Szép péntek reggelt kívánok, elmúlt már 6 óra is. Ez a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Örülök, hogyha együtt kezdjük ezt a mai napot is, hiszen rengeteg hasznos információval várom a hét utolsó munkanapjára. Nézzük majd a mai nap jelentős születésnaposait, és természetesen köszöntjük a névnaposokat is.
0: Sok a szeres. És még több.

0: Jó reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól, sok zenét és most még többet játszunk. Június 26-a van, ma a Jánosok és a Pálok a névnaposok, rajtuk kívül az Örsök, a Dávidok és a Pelágiuszok is ünnepelnek.
1: Reggeli Start, Music Latte, Music Latte, finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Június 26-a van a Jánosok és a Pálok névnapja. De nem felejtkezzünk meg a történelem ezen a napon szülötteiről sem, hiszen ezen a napon látta meg a világot 1824-ben Lord Kelvin skót matematikus, fizikus, Hermann Otto természettudós 1835-ben, és Willy Messerschmitt német repülőgép tervező mérnök 1898-ban.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Start.

0: reggeli start. Music Latte. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel közeledik a 7 óra, ami azt jelenti, hogy friss információk érkeznek hozzánk most a folytatásban, és természetes, hogy utána is sok zene, és most még több, úgyhogy köszönöm, hogy együtt kezdjük a hét utolsó dolgos napját.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek korlátozása június 27-én szombaton, 22 órától június 28-án vasárnap reggel 6 óráig nem lesz érvényben. Így a nehéz gépjárművek kizárólag vasárnap 6 és 22 óra között nem közlekedhetnek. A minisztérium a rendkívüli melegre való tekintettel fokozott óvatosságra inti a sofőröket, és kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze járműben műszaki állapotát, valamint gondoskodjon elegendő ivóvízről. Több mint tízszeresére növeli a kormány 2030-ig a magyarországi szélerőmű kapacitásokat, így a jelenlegi teljesítmény 4 gigawattra emelkedik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette a hazai szélerőmű program újraindítását, amelynek első lépéseként augusztus 31-én egy legalább 700 megawattos pályázatot hirdetnek meg. A közel 1 milliárd euró értékű beruházás tervezete már július közepén társadalmi egyeztetésre kerül, a szükséges hálózatfejlesztésre pedig további 1,5 milliárd eurót különítenek el az uniós forrásokból. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztítótűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Egy félreérthető kézmozdulat miatt kitört a botrány a foci VB-n, belső vizsgálatot rendelt el a FIFA. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Magyarázatot vár a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség az ausztrál Sean Evans-től, akinek egy félreérthető kézmozdulatát rögzítették a kamerák a Németország Curaçao mérkőzés előtt a VAR-szobában. A világbajnokság mérkőzéseit megelőzően a FIFA a nemzetközi közvetítés részeként röviden bemutatja a játékvezetői stáb tagjait, ennek során először a pályán dolgozó játékvezetők jelennek meg a képernyőn nevükkel és szerepkörükkel együtt, majd a közvetítés átvált a Dallasi játékvezetői központban dolgozó videóbírói csapatra. A képeken az látható, hogy Evans jobb kezének ujjából egy fejjel lefelé fordított oké jelet formált. Ez a kézmozdulat azonban két egymástól merőben eltérő jelentéssel bírhat, az előbb említett oké jelzésen kívül a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges csoportok szimbólumaként is értelmezik. Utóbbi esetben a három kinyújtott ujj egy dupla V-t, míg a hüvelyk és mutató ujj által formált kör, valamint a kéz többi része egy P betűt rajzol ki, így együtt a White Power kifejezés rövidítését alkotja. Az eset rövid időn belül nagy vízhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol találgatások indultak a mozdulat jelentésével kapcsolatban. A BBC többször is kereste a FIFA-t, hogy hivatalos állásfoglalást vagy magyarázatot kérjen az ügyben, ám mindeddig nem kaptak hivatalos választ. A lap ugyanakkor úgy értesült, hogy a Nemzetközi Szövetség belső vizsgálat keretében magyarázatot vár az ausztrál videóbírótól.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, és még több.
4: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, 7 óra is elmúlt már. Péntek reggele van, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Bízom benne, hogy meg lesz a nap lendülete, már csak azért is, mert én hozom a leghasznosabb infók mellett a legklasszabb zenéket. Itt Csabán, a Start Rádióban. Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot.

0: Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk.
4: És nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
8: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Ma túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz, 36 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Képzelje, eltűntek a méhnyakrák miatti halálesetek a fiatal nők körében Angliában egy vizsgálat szerint. A Lancet tanulmánya alapján a 20-24 év közötti korosztályban egyetlen ilyen haláleset sem történt egy 5 éves időszakban. A kutatás szerint ezek az első olyan adatok, amelyek olyan embereken nyugszanak, kiknek többsége fiatalon megkapta a HPV oltást.
0: Sok a szere, és még több.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte.
4: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szerep.

0: reggelt itt a Start Rádió. Június 26-a van, kábítószerellenes világnap. 1941-ben ezen a napon bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót, ezután lépett be Magyarország a II. Világháborúba. Ez a naphoz köthető érdekességek közül lehet ám még válogatni, például 1966-ban a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, közeledünk a 8 óra felé.
1: Start Rádió.
0: Együtt, és természetesen kitartást annak, aki már leginkább a munkára ébred rá, hiszen hamarosan kezdődik sokaknál a munkaidő. A következő órában is hasznos információk és jó zenék, csak Csabán a Starton.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződtek be a küzdelmek a világbajnokság csütörtöki játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a paraguayi csapattal San Franciscóban a D csoport utolsó fordulójában. Így a második helyen végezve a 32 közé jutott, de 4 pontjával a harmadikén záró riválisa is reménykedhet ebben. A négyes másik találkozóján a már biztos csoportgyőztes amerikai együttes 3-2-re kikapott az így győzelemmel búcsúzó törököktől Los Angelesben. Az amerikaiak szerdán a bosnyákokkal találkoznak San Franciscóban a 8-döntőbe jutásért, míg Ausztrália 2 nappal később a G csoport másodikjával csap össze Dallasban. A dél-amerikai gárda remény szerint benne lesz a 8 legjobb harmadik helyezetben a 12 csoportból, ugyanis jelenleg negyedik a listán. Az elefántcsontpart és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már tovább jutott német csapathoz az E csoport utolsó fordulójában. Az afrikaiak 2-0-ra legyőzték Philadelphiában az újonc Curaçaót, így második helyen végeztek, míg a dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re múlták felül a már biztos csoport első németeket New Yorkban, 4 pontjukkal pedig biztosan benne lesznek a 32 közé jutást jelentő 8 legjobb harmadikban. A négyszeres világbajnok National Elf jövő hétfőn egy csoport harmadikkal találkozik Bostonban, az afrikai gárda egy nappal később az I csoport második helyezettjével csap össze Dallasban, Ecuador pedig egy csoportgyőztessel küzd meg a 8-döntőbe jutásért. A holland, a japán és a svéd válogatott is tovább jutott az F csoportból, a hollandok 3-1-re verték a pont nélkül búcsúzó Tunéziát, így megszerezték az első helyett a négyesben, míg a japán svéd összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult, ami mindkét gárdának jó volt, ugyanis az ázsiaiak másodikként, a skandinávok pedig harmadikként léptek a kieséses szakaszba. Háromszoros VB ezüstérmes Hollandia hétfőn a legutóbb negyedik Marokkóval találkozik, a mexikai Monterreyben a 8-döntőbe kerülésért. A japánok aznap Brazíliával csapnak össze Houstonban, Svédország ellenfele pedig biztosan egy csoport első lesz.
2: Gúlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene?
4: Start Rádió.
0: És még több.
5: Elmúlt 8 óra, ez a Start Rádió ma is sok zenével, és persze most még több belébredezzünk együtt a hét utolsó dolgos napján is. Számtalan hasznos információval készülök ebben a 60 percben, és persze rengeteg jó dallal, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha együtt rádiózunk.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
2: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: MaxPanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. MaxPanel.hu.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
10: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
9: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
11: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Hogyan ússzuk meg a nyaralást a lehető legolcsóbban? Először is használjunk repülőjegy összehasonlító oldalakat, és állítsunk be árfigyelőt. Persze a kívánt út van arra, így aztán azonnal értesítést kaphatunk, ha csökken a repjegy ára. A rugalmas dátumokra való keresés gyakran sokkal olcsóbb lehetőségeket is hoz.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: reggeli start, Music Latte. Start Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

Glasner. Oh, cool.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt kívánok! Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Olcsó utazás, ennek járunk utána. A nyári hónapok, az iskolai szünetek és az ünnepek alatt a szállások és a közlekedés is drágább. Ha teheti, utazzon szezonon kívül, például kora tavasszal vagy késő ősszel, amikor kevesebb a turista és az árak is kedvezőbbek. Sőt, amúgy a hétköznapi indulások is jellemzően olcsóbbak szoktak lenni, mint a hétvégiek.
1: Reggeli Start! Music Latte! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Lab.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Ez bizony a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Nem sokára 9 óra lesz, úgyhogy én már a hálás vagyok az elmúlt 3 órás figyelemért. Jövök legközelebb holnap, amikor ismételten együtt kezdhetjük a napot. Én reggel 6 órától érkezem majd.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Óriási botrány rázta meg a foci VB-t, fogadási csalás állhat a háttérben. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Minden napra jut valami szenzáció a FIFA labdarúgó világbajnokságon, hol éppen Messi varázsol, hol Haaland köszön be a kapuba. Most azonban egy érdekes eset borzolja a kedélyeket a foci VB-n, ami korán sem vett jó fényt a tornára. Az Athletic értesülései szerint Elie Vahit, az elefántcsontparti labdarúgót, aki a 2026-os foci VB-n is pályára lép, kevesebb mint két héttel a torna kezdete előtt mérkőzés manipuláció gyanújával letartóztatták. Az eseményekről tájékozott források, akik másokhoz hasonlóan névtelenül nyilatkoztak, mivel nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek, megerősítették, hogy a 23 éves játékos ellen folyik a nyomozás, amelynek célja annak megállapítása, hogy Vahi szándékosan szerezte el meg a sárga lapot a Metz ellen május 17-én. Vahit ezt követően május 29-én letartóztatta a francia rendőrség, közvetlenül azután, hogy két góllal járult hozzá a Saint-Étienne elleni győzelemhez, ezt követően az Egyesült Államokba utazott a világbajnokságra, és vasárnap Philadelphiában az elefántcsontpart 1-0-ás győzelmét hozó mérkőzésen Ecuador ellen a kezdőcsapatban lépett pályára, a második félidőben még a kapufát is eltalálta. Elefántcsontpart következő mérkőzése szombaton Torontóban lesz Németország ellen. A marseille-i ügyészség szóvivője kedden a The Athleticnek azt nyilatkozta, megerősíthetjük, hogy egy 23 éves francia Ligue 1-ben szereplő labdarúgót május 29-én letartóztattak a marseille-i ügyészség által indított nyomozás keretében, amely szervezett csalás, szervezett sportkorrupció bűncselekményéből származó jövedelem kezelésére és pénzmosás gyanújával kapcsolatos. A rendőrségi őrizetben történt kihallgatását követően szabadon engedték. A nyomozás továbbra is folyik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere, és még több. Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sokat nem, sokat nem.
9: Még több.
8: És még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start Rádió.
0: Sok zene és még több.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződtek be a küzdelmek a világbajnokság csütörtöki játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a paraguayi csapattal San Franciscóban a D csoport utolsó fordulójában. Így a második helyen végezve a 32 közé jutott, de 4 pontjával a harmadiként záró riválisa is reménykedhet ebben. A 4-es másik találkozóján a már biztos csoportgyőztes amerikai együttes 3-2-re kikapott az így győzelemmel búcsúzó törököktől Los Angelesben. Az amerikaiak szerdán a bosnyákokkal találkoznak San Franciscóban a 8-ad döntőbe jutásért, míg Ausztrália 2 nappal később a G csoport másodikjával csap össze Dallasban. A dél-amerikai gárda remény szerint benne lesz a 8 legjobb harmadik helyezetben a 12 csoportból, ugyanis jelenleg negyedik a listán. Az elefántcsontpart és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz az E csoport utolsó fordulójában. Az afrikaiak 2-0-ra legyőzték Philadelphiában az újonc Curaçaót, így második helyen végeztek, míg a dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re múlták felül a már biztos csoport első németeket New Yorkban, 4 pontjukkal pedig biztosan benne lesznek a 32 közé jutást jelentő 8 legjobb harmadikban. A 4-szeres világbajnok National Elf jövő hétfőn egy csoport harmadikkal találkozik Bostonban, az afrikai gárda egy nappal később az I csoport második helyezettjével csap össze Dallasban, Ecuador pedig egy csoportgyőztessel küzd meg a 8-ad döntőbe jutásért. A holland, a japán és a svéd válogatott is tovább jutott az F csoportból, a hollandok 3-1-re verték a pont nélkül búcsúzó Tunéziát, így megszerezték az első helyett a négyesben, míg a japán svéd összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult, ami mindkét gárdának jó volt, ugyanis az ázsiaiak másodikként, a skandinávok pedig harmadikként léptek a kieséses szakaszba. A háromszoros VB ezüstérmes Hollandia hétfőn a legutóbb negyedik Marokkóval találkozik, a mexikai Monterreyben a 8-ad döntőbe kerülésért. A japánok aznap Brazíliával csapnak össze Houstonban, Svédország ellenfele pedig biztosan egy csoport első lesz.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet ma is magammal a műsor idejére, a következő 2 órában rádiózhatunk együtt. Hozza a Napilaza ma is a lazítást a meló közben, és természetesen a hasznos érdekes információkat rádiózunk együtt.
0: Napi Laza, vedd könnyedén!
5: Start Rádió!
6: Start Rádió!
0: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És ki mossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
7: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
8: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
6: Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión. Ez a napilaza. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze kalendáriumunkban. 1835 eme napján született Hermann Otto, természettudós, ornitológus, néprajzkutató, régészpolitikus és polihisztor, illetve Lord Kelvin Scott, matematikus, fizikus a mai napon született ugyancsak. A természettudós, az abszolút hőmérsékleti skála megalkotója, nem hiába, ugye, a név ismerős lehet, 1824 eme napjának szülöttje ő.
1: Sok a szene,
0: és még több. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

és még több a Start Rádión a Napilaza szól a következő napok időjárása. Nagy kánikulát és nagy hőséget rejteget magában, 38-40 fokokat is mérhetünk majd környékünkön. Érdemes, amikor csak tehetjük, napközben hűvös helyen tartózkodni, figyelni a folyadékbevitelre. Hajnalban is egyébként egészen meleg lesz, ahhoz képest 21-22, akár 23 fokig is felkúszhat a hőmérőknek a higanyszála. Erre érdemes készülni. Én zárom ezt az órát, de a következőben is itt vagyok.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Na, a mai névnaposaink a Jánosok, illetve a Pálok, rájuk gondoljunk mindenféleképpen, Isten éltessen minden mai névnapos, de születésnapos is egyébként. És most nekik szóljon akkor a következő dal itt a Napilazában. Folytatódik a műsor egy kiváló dallal.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződtek be a küzdelmek a világbajnokság csütörtöki játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a paraguayi csapattal San Franciscóban a D csoport utolsó fordulójában. Így a második helyen végezve a 32 közé jutott, de 4 pontjával a harmadikként záró riválisa is reménykedhet ebben. A négyes másik találkozóján a már biztos csoportgyőztes amerikai együttes 3-2-re kikapott az így győzelemmel búcsúzó törököktől Los Angelesben. Az amerikaiak szerdán a bosnyákokkal találkoznak San Franciscóban a 8-döntőbe jutásért, míg Ausztrália 2 nappal később a G csoport másodikjával csap össze Dallasban. A dél-amerikai gárda remény szerint benne lesz a 8 legjobb harmadik helyezetben a 12 csoportból, ugyanis jelenleg negyedik a listán. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz az E csoport utolsó fordulójában. Az afrikaiak 2-0-ra legyőzték Philadelphiában az újonc Curaçaót, így második helyen végeztek, míg a dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re múlták felül a már biztos csoport első németeket New Yorkban, 4 pontjukkal pedig biztosan benne lesznek a 32 közé jutást jelentő 8 legjobb harmadikban. A négyszeres világbajnok National Elf jövő hétfőn egy csoport harmadikkal találkozik Bostonban, az afrikai gárda egy nappal később az I csoport második helyezettjével csap össze Dallasban, Ecuador pedig egy csoportgyőztessel küzd meg a 8-a döntőbe jutásért. A holland, a japán és a svéd válogatott is tovább jutott az F csoportból, a hollandok 3-1-re verték a pont nélkül búcsúzó Tunéziát, így megszerezték az első helyett a négyesben, míg a japán-svéd összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult, ami mindkét gárdának jó volt, ugyanis az ázsiaiak másodikként, a skandinávok pedig harmadikként léptek a kieséses szakaszba. A háromszoros VB ezüstérmes Hollandia hétfőn a legutóbb negyedik Marokkóval találkozik, a mexikai Monterreyben a 8-ad döntőbe kerülésért. A japánok aznap Brazíliával csapnak össze Houstonban, Svédország ellenfele pedig biztosan egy csoport első lesz.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
4: Startrádió! Start.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, néhány érdekesség a seb fertőtlenítés, illetve a sebkezelés kapcsán. Sokan nem használnak sebtapaszokat, mert úgy tudják, hogy szabadon hagyva jobban gyógyulnak a sérülések. A szabad levegőn a seb felszíne viszont gyorsan kiszárad, a sejtek elhalnak, és az erős var képződéssel járhat, ami akadályozza a gyógyulást és növeli a fertőzések kockázatát. Ennek kivédés érdekében érdemes tehát a különféle sérüléseket megfelelő kötéssel befedni. A kis hámhiánnyal járó elsődlegesen gyógyuló sebek esetében elegendő lehet akár a sebvédelmét biztosító száraz típusú kötszerek alkalmazása is. A nagy kiterjedésűeknél pedig egyébként érdemes használni valamilyen nedves környezetet biztosító kötést. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több. Sok zene, és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
5: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Ennek értünk a végéhez ma. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök természetesen a délelőtt utolsó 2:60 percére. Addig is minden jót kívánok! Sok!

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Stortra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 26-a péntek déli 12 óra van. Nyári gyermekétkeztetés indul Békéscsabán, könyvben mutató a Lencsésin, 16 embert fogtak el a sarkadi drograzzia során. Hőségriadó Békéscsabán ivókutak és hűvös helyek segítik a lakosságot. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron is biztosít szünidei gyermek étkeztetést Békéscsaba önkormányzata június 29 és augusztus 27 között. A hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri meleg étkezést adnak. A szünidei étkeztetés részben kötelező önkormányzati feladat. A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy 43 napon át biztosítani kell a rászoruló gyerekek számára a napi egyszeri meleg ebédet. A támogatást az 5 hónaposnál idősebb 18 év alatti gyermekek vehetik igénybe előzetes jelentkezés alapján. Békéscsabán jelenleg közel 200 gyermek kap rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, közülük mintegy 100 minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy 5 helyszínen 12 és 13 óra között vehetik át az ebédet azok, akik jogosultak és előzetesen igényelték. A tapasztalatok szerint a családok többsége hazaviszi az ételt, akár előre elkészített, akár saját tiszta ételhordóban. Az önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt támogatást is nyújt azoknak a családoknak, akik rendkívüli családtámogatási kedvezményben részesülnek. Az alpolgármester közölte, hogy 4,5 millió forintot különítettek el erre a célra, és a családok rendszeresen élnek is a lehetőséggel, hiszen így biztos meleg ebédet vihetnek haza a gyermeküknek. Az étkeztetés gyakorlati lebonyolításáról Német Lajosné, az egyes számú iskolacentrum központi konyha élelmezés vezetője számolt be. Több átviteli ponton a Lencsési úti általános iskolában, a Nemes Tihamér középiskolánál, a Bajza konyhán és a Madács utcán vehetik át a szülők az ebédet. Július végéig az egyes számú konyha biztosít az étkezést, augusztustól pedig a Lencsési úti iskola veszi át a feladatot. Jelenleg mintegy 600 óvodás, 350 általános iskolás és néhány középiskolás ellátását végzik. A tavalyi adatok szerint a program jelentős segítséget nyújt, tavaly összesen 4578 adag térítésmentes ebéd készült, a nyári időszakban pedig mintegy 110 család kérte az ellátást, közülük 68 gyermek mind a 43 munkanapon részt vett a programban. A Lencsési könyvtárban tartott előadást és könyvbemutatót a minap Bódin Iklósné Tóth Mária Magdolna naplóírással kezdődött könyv lett belőle címmel. A program moderátora Andó István tudományfilozófus volt. A batonyai születésű szerző 1982-től mintegy 4 évtizeden át élt Békéscsabán. Pályáját óvónőként kezdte, majd több intézményben, köztük a Kemény Gábor szakközépiskolában és az ILS felnőtt képző intézményben is dolgozott. Volt könyvtáros, kulturális menedzser, később egyéni vállalkozóként tanított és kommunikációs tréningeket tartott. Elmondása szerint volt egy 8-9 éves időszak az életében, amikor érzelmileg és lelkileg is mélypontra került, és az írás jelentette számára a kapaszkodót. 2013-ban elveszítette barátnőjét, ami erős halálfélelmet váltott ki benne. Egy intuíció hatására kezdett írni, és több mint 2 évig tartott, mire mindezt feldolgozta. Ebből született meg könyve A gyógyító út. A szerző hangsúlyozta, hogy a kötet önterápiás jellegű, de nem nehézségeit írja le, hanem felismeri. Úgy fogalmazott, nem az a lényeg, mi történik velünk, hanem az, hogy hogyan dolgozzuk fel a történéseket. Kiemelte, mennyire meghatározó, milyen impulzusokat kap egy gyermek a szüleitől, hiszen ezek végig kísérik az életét, ahogyan az ő esetében is. Vallja, hogy ez az út új felismeréseket hozott számára a spiritualitás felé. Már 37 éves korában elindult benne a kérdés, hogy ki vagyok, mi vagyok és mi végre vagyok. Később megértette, hogy semmi sem véletlen, és fontos ismerni az összefüggéseket, miért hozunk bizonyos döntéseket, és milyen előzmények vezetnek hozzájuk. Az előadás végén kötetlen beszélgetést következett. A résztvevők többek között arról gondolkodtak, hogy jól bánunk-e magunkkal, mennyire figyelünk a gondolatainkra, a múltban vagy a jelenben élünk-e, hogyan kezeljük a problémáinkat, milyen példát mutatunk gyermekeinknek, van-e hitünk, amely átsegít a nehézségeken. A szerző szerint hit nélkül lehet élni, de nem érdemes.

0: A másodfokú, majd a hétvégétől életbe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt több fontos információt tett közzé a Békés Csabai önkormányzat. A városban működő ivókutakból és úgynevezett kék kutakból friss vizet lehet vételezni, emellett több klimatizált vagy hűvös hely is nyitva áll azok előtt, akik napközben szeretnének elbújni a forróság elől. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint meghosszabbították a másodfokú riasztást, szombattól keddig harmadfokúra emelték azt az ország teljes területén. A fokozódó hőség miatt a Békés Csabai önkormányzat részletes tájékoztatást adott a városban elérhető vízvételi lehetőségekről és hűsölőpontokról. A város Facebook oldalán ismertették, hogy Békés Csabán 249 kék kút és ivókút üzemel, a nyári időszakban több helyen tűzcsapokból is lehet vizet tölteni. Azt javasolják, mindenki vigyen magával kulacsot, és ha kiürül, töltse meg valamelyik útnál, valamint ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre a nap folyamán. A közzétett térkép szerint a kék kutak hálózata sűrű a belvárosban, de jól ellátott Jamina, Lencsési lakótelep, Mezőmegyer és Kerla is. A tanyás térségekben szintén találhatók vízvételi pontok. A város több napközben nyitva tartó klimatizált helyet is biztosít a lakosságnak. Kiemelték, hogy hőségriadó idején ezeket bárki igénybe veheti, függetlenül attól, hogy az adott intézménynek egyébként tagja vagy látogatója-e. A Békés megyei rendőrök legutóbbi összehangolt akciójukban 16 embert fogtak el és hallgattak ki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A hat terjesztő mindegyike sarkadon árulta a drogot, vásárlóik pedig a városból és a környező településekről érkeztek hozzájuk. A rendelések során igyekeztek óvatosan fogalmazni. Volt olyan vevő, aki munkás mellényt kért, így utalva a tiltott szerre. Június 22-én hajnalban nagy volt a rendőri jelenlét sarkadon, a Békés, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök hat helyszínen csaptak le egyszerre. A rajtaütés során 16 ember kezén kattant a bilincs, közülük 6-ot kábítószer kereskedelemmel, 10-et pedig birtoklással gyanúsítottak. A terjesztők kapcsolatban álltak egymással, és időnként egymás vevőit is kiszolgálták. A rendőrök beszámolója szerint a vásárlók rendszerint kerülgették a konkrét megnevezést, és különféle kódneveket használtak. Az akció során több mint fél kiló kábítószer, gyanús fehérport, közel 2 millió forint készpénzt, valamint autókat, aranyékszereket és olyan számítástechnikát, eszközöket is foglaltak le, amiknek közük volt a bűncselekmény elkövetéséhez. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának munkatársai őrizetbe vették a kábítószer kereskedelemmel gyanúsított hat férfit. 4 új hűtő-fűtő klímaberendezéssel gazdagodott a Lencsési óvoda Manóvár tagóvodája önkormányzati, vállalkozói és céges összefogásnak köszönhetően. A fejlesztés révén a nyári karbantartási szünet után valamennyi csoportszobában biztosított lesz a megfelelő hőmérséklet, így a gyerekeket és az óvoda pedagógusokat is komfortosabb környezet várja majd. Az együttműködés néhány héttel ezelőtt indult, amikor Dinya Gábor önkormányzati képviselő intézménybejárást egyeztetett az óvoda vezetésével. A megbeszélésen derült ki, hogy az épületben nincs klímaberendezés, pedig a nyári hőségben jelentősen javítaná a csoportszobák komfortját. A képviselő elmondta, hogy amióta önkormányzati képviselőként dolgozik, kiemelt szempont számára a gyerekek és a családok támogatása. A nyári napközis ellátás miatt különösen fontosnak tartotta a fejlesztést, és hálás minden közreműködőnek, hogy az összefogás eredményeként ez megvalósulhatott. Futaki Krisztián, a Lencsési óvoda igazgatója kiemelte, az intézmény korszerű infrastruktúrával rendelkezik, de az egyre forróbb nyarak komoly kihívást jelentenek. Hozzátette, hogy a dolgozók nevében is nagy örömmel fogadják a támogatást, hiszen mostantól mind a 4 csoportszobában lesz klíma, így a karbantartási szünet után optimális hőmérsékleten fogadhatják a gyerekeket. A kezdeményezéshez a VTS Hungary is csatlakozott, amely 4 klivet hűtő-fűtő klímaberendezést ajánlott fel. Halmi Zsuzsanna, a cég marketing vezetője hangsúlyozta, a társadalmi felelősségvállalás fontos része működésüknek, és örömmel támogatnak olyan ügyeket, amelyek gyerekeket vagy közösségi intézményeket segít. A klímák felszerelését a Bevon Trade vállalta. Bevon János ügyvezető azt mondta, hogy eredetileg 3 készülék telepítését tervezték, de amikor kiderült, hogy 4 csoportszoba működik az óvodában, nem szerették volna, hogy bármelyik kimaradjon. A VTS Hungary azonnal jelezte, hogy 4 készüléket biztosít, a vállalkozás pedig örömmel vállalta mindegyik szakszerű felszerelését. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé,
6: de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Szeretném felköszönteni a legjobb barátnőmet, Krisztit, aki ma ünnepli a születésnapját. Nagyon sok boldogságot, egészséget és vidám pillanatokat kívánok neki. Köszi, Anikó! Kedves Anikó, a barátnőnek mi is sok boldog szülinapot kívánunk.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződtek be a küzdelmek a világbajnokság csütörtöki játéknapján. Nézzük a részleteket. Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a paraguayi csapattal San Franciscóban a D csoport utolsó fordulójában. Így a második helyen végezve a 32 közé jutott, de 4 pontjával a harmadikként záró riválisa is reménykedhet ebben. A négyes másik találkozóján a már biztos csoportgyőztes amerikai együttes 3-2-re kikapott az így győzelemmel búcsúzó törököktől Los Angelesben. Az amerikaiak szerdán a bosnyákokkal találkoznak San Franciscóban a 8-döntőbe jutásért, míg Ausztrália 2 nappal később a G csoport másodikjával csap össze Dallasban. A dél-amerikai gárda remény szerint benne lesz a 8 legjobb harmadik helyezetben a 12 csoportból, ugyanis jelenleg negyedik a listán. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz az E csoport utolsó fordulójában. Az afrikaiak 2-0-ra legyőzték Philadelphiában az újonc Curaçaót, így második helyen végeztek, míg a dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re múlták felül a már biztos csoport első németeket New Yorkban, 4 pontjukkal pedig biztosan benne lesznek a 32 közé jutást jelentő 8 legjobb harmadikban. A négyszeres világbajnok National Elf jövő hétfőn egy csoport harmadikkal találkozik Bostonban, az afrikai gárda egy nappal később az I csoport második helyezettjével csap össze Dallasban, Ecuador pedig egy csoportgyőztessel küzd meg a 8-a döntőbe jutásért. A holland, a japán és a svéd válogatott is tovább jutott az F csoportból, a hollandok 3-1-re verték a pont nélkül búcsúzó Tunéziát, így megszerezték az első helyett a négyesben, míg a japán svéd összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult, ami mindkét gárdának jó volt, ugyanis az ázsiaiak másodikként, a skandinávok pedig harmadikként léptek a kieséses szakaszba. Háromszoros VB ezüstérmes Hollandia hétfőn a legutóbb negyedik Marokkóval találkozik, a mexikai Monterreyben a 8-ad döntőbe kerülésért. A japánok aznap Brazíliával csapnak össze Houstonban, Svédország ellenfele pedig biztosan egy csoport első lesz.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
1: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
8: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
9: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők speciális. Tája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
12: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
13: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. Sok a szere. És még több. Start Rádió.
10: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzenítve hadd kérni a rádió weboldalán lehetséges. Tamás üzenetével megyünk most tovább. Sziasztok! Egy pörgős dallal üdvözlök mindenkit, aki a hőség ellenére is dolgozik. Legyen könnyű a péntek és induljon jól a hétvége. Köszi, Tamás!

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene is, még többen, de pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm az unokáimat, akik már élvezik a vakációt. Jó pihenést, sok játékot és felejthetetlen nyeri élményeket kívánok nekik. Köszi, Rúzsi mama!

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. És még több.

0: Kudarcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
3: Ritmus!
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 26-a, péntek van, sok boldogságot kívánunk János és Pál nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Ariana Grande, amerikai énekesnő és színésznő, de ma ünnepel Takács Nicholas énekes. Szintén ma ünnepel Chris O'Donnell, amerikai színész, és ma ünnepli születésnapját Chris Isaak, amerikai rockzenész, színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk a hétvégén. Holnap alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Sokat nem, sokat nem. És még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Egy félreérthető kézmozdulat miatt kitört a botrány a foci VB-n, belső vizsgálatot rendelt el a FIFA. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Magyarázatot vár a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség az ausztrál Sean Evans-től, akinek egy félreérthető kézmozdulatát rögzítették a kamerák a Németország Curaçao mérkőzés előtt a VAR-szobában. A világbajnokság mérkőzéseit megelőzően a FIFA a nemzetközi közvetítés részeként röviden bemutatja a játékvezetői stáb tagjait. Ennek során először a pályán dolgozó játékvezetők jelennek meg a képernyőn nevükkel és szerepkörükkel együtt, majd a közvetítés átvált a Dallasi játékvezetői központban dolgozó videóbírói csapatra. A képeken az látható, hogy Evans jobb kezének ujjából egy fejjel lefelé fordított oké jelet formált. Ez a kézmozdulat azonban két egymástól merőben eltérő jelentéssel bírhat, az előbb említett oké jelzésen kívül a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges csoportok szimbólumaként is értelmezik. Utóbbi esetben a három kinyújtott ujj egy dupla vét, míg a hüvelyek és mutató ujj által formált kör, valamint a kéz többi része egy P betűt rajzol ki, így együtt a White Power kifejezés rövidítését alkotja. Az eset rövid időn belül nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol találgatások indultak a mozdulat jelentésével kapcsolatban. A BBC többször is kereste a FIFA-t, hogy hivatalos állásfoglalást vagy magyarázatot kérjen az ügyben, ám mindeddig nem kaptak hivatalos választ. A lap ugyanakkor úgy értesült, hogy a Nemzetközi Szövetség belső vizsgálat keretében magyarázatot vár az ausztrál videóbírótól.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, és még több.
4: Start Rádió. Somszene is még több. És ma június 26-át írjuk, péntek van, az évből még 188 nap van hátra, vagyis lassan túl vagyunk az esztendő felén. A mai naphoz két fontos világnap is kapcsolódik. Június 26-a kábítószer ellenes világnap, valamint a kínzás áldozatainak támogatására és emlékére meghirdetett világnap is. Ezek a kezdeményezések arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen fontos az emberi méltóság, az egészség és az egymás iránti felelősség vállalás. A zene történetéből is jut már egy érdekesség. 1977-ben ezen a napon adta utolsó koncertjét a rock and roll királya Elvis Presley. A fellépés az amerikai Indianapolis városában volt, alig néhány héttel azelőtt, hogy a legendás előadó örökre letette a mikrofont. Mi pedig itt vagyunk Önökkel ezen a forró nyári pénteken is, sok-sok jó zenével és remek hangulattal.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
1: Start Rádió!

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
9: Miért nem termel a napelemem?
10: Mert koszos haver.
9: És kimossol-e?
11: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.
13: Sokat nem?
14: Sokat
13: nem.
14: Még több.
13: És még több.
15: Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok az,

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönnem önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Semmi sem történhet az életedben úgy, hogy ne hívtad volna magadhoz a gondolataidon keresztül. További szép napot, jó rádiózást, aztán pedig majd kellemes hétvégét. A lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
0: Sok a zene.
2: Sportrádió.
0: És még több.

0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem. És még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában jön a Farm és az Once Again Now. Itt lesz Gloria Estefan, a London Beat, Koshin és a Blaha Louisiana egy-egy darab. Kermes délutánt hallgass a Startot ebben a tikkasztó hőségben is. Az órát Billy Idol-ral kezdjük. Mári szól a Rebel Yell.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokságon Ecuador továbbjutása országos ünneplést váltott ki. Daniel Noboa köztársasági elnök péntekre nemzeti ünnepet hirdetett, miután a válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Németországot, és csoportharmadikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Az elnök közösségi oldalán köszönetet mondott a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, kiemelve, hogy a kritikák és a nehéz időszak ellenére is helytálltak. Ecuador története során 5-5-ször szerepel világbajnokságon, és 2006 után másodszor jutott el az egyenes kieséses szakaszig. A belga válogatott számára kulcsfontosságú mérkőzés következik Új-Zéland ellen, ám Rudi Garcia szövetségi kapitány nem számíthat a teljes mérkőzésen Jeremy Dokura. A szélső betegség miatt kihagyott egy hetet, közben pedig Londonba utazott fia születésére, így csak csütörtökön edzett újra a csapattal. A belgáknak győzniük kell Új-Zéland ellen a továbbjutás. Garcia pedig abban bízik, hogy a Doku még rövidebb játékidővel is döntő hatással lehet a mérkőzésre. Új rekord született a világbajnokságon. A FIFA bejelentése szerint már 3.605.357-en látogattak ki a mérkőzésekre, amivel megdőlt az 1994-es Egyesült Államokban rendezett torna 3.587.000 fős nézőcsúcsa. Az új rekord az Ecuador-Németország mérkőzésen született meg. A FIFA szerint a stadionok kihasználtsága jelenleg 99%-os, pedig a torna előtt sokan a magas jegyárak és a beutazási nehézségek miatt alacsonyabb érdeklődésre számítottak. Ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint 6 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. 21 órától Norvégia, Franciaország és Szenegál Irak mérkőzést rendeznek az I csoportban, hajnali 2-től a H csoportban a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábiával, míg Uruguay Spanyolországgal találkozik. Hajnali 5 órától a G csoport zárófordulója Egyiptom, Irán és Új-Zéland, Belgium összecsapás következik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
1: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
2: További akcióink érdeklődjön üzletünkben.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Neszlényi Autónál.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: MaxPanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. MaxPanel.hu.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nevet? Sokat nevet. És még több.
10: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Június 26-a van, amely napon a pálok ünneplik névnapjukat. A pál név latin eredetű jelentése kicsi vagy kistermetű. Kedves pálok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
7: Start Rádió.
8: Start Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokságon Ecuador továbbjutása országos ünneplést váltott ki. Daniel Noboa köztársasági elnök péntekre nemzeti ünnepet hirdetett, miután a válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Németországot, és csoportharmadikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Az elnök közösségi oldalán köszönetet mondott a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, kiemelve, hogy a kritikák és a nehéz időszak ellenére is helytálltak. Ecuador története során 5-5-ször szerepel világbajnokságon, és 2006 után másodszor jutott el az egyenes kieséses szakaszig. A belga válogatott számára kulcsfontosságú mérkőzés következik Új-Zéland ellen, ám Rudi Garcia szövetségi kapitány nem számíthat a teljes mérkőzésen Jeremy Dokura. A szélső betegség miatt kihagyott egy hetet, közben pedig Londonba utazott fia születésére, így csak csütörtökön edzett újra a csapattal. A belgáknak győzniük kell Új-Zéland ellen a továbbjutás. Garcia pedig abban bízik, hogy Doku még rövidebb játékidővel is döntő hatással lehet a mérkőzésre. Új rekord született a világbajnokságon. A FIFA bejelentése szerint már 3.605.357-en látogattak ki a mérkőzésekre, amivel megdőlt az 1994-es Egyesült Államokban rendezett torna 3.587.000 fős nézőcsúcsa. Az új rekord az Ecuador-Németország mérkőzésen született meg. A FIFA szerint a stadionok kihasználtsága jelenleg 99%-os, pedig a torna előtt sokan a magas jegyárak és a beutazási nehézségek miatt alacsonyabb érdeklődésre számítottak. Ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint 6 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. 21 órától Norvégia, Franciaország és Szenegál Irak mérkőzést rendeznek az I csoportban. Hajnali 2-től a H csoportban a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábiával, míg Uruguay Spanyolországgal találkozik. Hajnali 5 órától a G csoport zárófordulójában Egyiptom, Irán és Új-Zéland, Belgium összecsapás következik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
4: még több.
0: És még több.
4: Tart Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Július elején érkezik a hazai termesztésű szabadföldi dinnye az üzletekbe, július 5-e és 10-e között pedig már országszerte a boltok polcain lesz a friss magyar áru. A termesztők szerint a tavaszi fagyok idén nem okoztak károkat, így jó hozamra és kiemelkedő minőségre lehet számítani. A szakmai szervezetek a külföldi termékek helyett a hazai dinnye vásárlására ösztönöznek, amely az előzetes becslések szerint az importárukhoz képest körülbelül 200 forinttal lesz drágább. Hétvégétől harmadfokúra emelik a hőségriasztást, az extrém meleg miatt pedig ingyenes vízosztással várja utasait a MÁV és a Volán busz a legforgalmasabb állomásokon. A legmelegebb órákban általában 10 és 17 óra között több nagyvárosban, a vasút és autóbusz állomásokon is osztanak ásványvizet a készlet erejéig. A közlekedési társaság a kiemelkedő hétvégi utasforgalom miatt javasolja a jegyek előre megváltását, a kellemesebb utazás érdekében pedig a modern klímaberendezéssel felszerelt járatok választását kéri. Tilossá válik a zsiráfok, elefántok, medvék és fókák szerepeltetése a hazai cirkuszokban egy új kormányrendelet tervezet szerint, amelyről június 29-éig tart a társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium javaslata megtiltja a vadállatok beszerzését és bemutatását, hogy Magyarország ne legyen a külföldi társulatok menekülőhelye, a korábban megszerzett állatok viszont a tulajdonosoknál maradhatnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, sziasztok, 4 óra múlt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több Aracki Zoltán. Ebben az órában itt lesz Chesney Hawkes és a The One and Only. Jön a Morcsibától a Part of the Process. Érkezik az Alice DJ, az AC/DC és Alexis Jordan egy-egy dal. A kellemes délutánt és jó hétvégét a Starton. Jimmy Somerville kezdi ezt az órát. Itt a You Make Me Feel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Óriási botrány rázta meg a foci VB-t, fogadási csalás állhat a háttérben. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Minden napra jut valami szenzáció a FIFA labdarúgó világbajnokságon, hol éppen Messi varázsol, hol Haaland köszön be a kapuba. Most azonban egy érdekes eset borzolja a kedélyeket a foci VB-n, ami korán sem vett jó fényt a tornára. Az Athletic értesülései szerint Elie Vahit, az elefántcsontparti labdarúgót, aki a 2026-os foci VB-n is pályára lép, kevesebb mint két héttel a torna kezdete előtt mérkőzés manipuláció gyanújával letartóztatták. Az eseményekről tájékozott források, akik másokhoz hasonlóan névtelenül nyilatkoztak, mivel nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek, megerősítették, hogy a 23 éves játékos ellen folyik a nyomozás, amelynek célja annak megállapítása, hogy Vahi szándékosan szerezte el meg a sárga lapot a Metz ellen május 17-én. Vahit ezt követően május 29-én letartóztatta a francia rendőrség, közvetlenül azután, hogy két gól járult hozzá a Saint-Étienne elleni győzelemhez, ezt követően az Egyesült Államokba utazott a világbajnokságra, és vasárnap Philadelphiában az elefántcsontpart 1-0-ás győzelmét hozó mérkőzésen Ecuador ellen a kezdőcsapatban lépett pályára, a második félidőben még a kapufát is eltalálta. Elefántcsontpart következő mérkőzése szombaton Torontóban lesz Németország ellen. A marseilli ügyészség szóvivője kedden a The Athleticnek azt nyilatkozta, megerősíthetjük, hogy egy 23 éves francia Ligue 1-ben szereplő labdarúgót május 29-én letartóztattak a marseilli ügyészség által indított nyomozás keretében, amely szervezett csalás, szervezett sportkorrupció bűncselekményéből származó jövedelem kezelésére és pénzmosás gyanújával kapcsolatos. A rendőrségi őrizetben történt kihallgatását követően szabadon engedték. A nyomozás továbbra is folyik.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
5: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
5: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál. A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
2: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
0: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

holnap alig lesz felhő az égen, ami eltakaratná a napot. Ebből kifolyólag szerintem nem lehet meg senkit, ha azt mondom, hogy csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. Hajnalban 20 fok lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 39 fok körül alakul.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak. Csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között, ahol félpályás az út lezárás. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Kudarcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem,
2: sokat
0: nem.
2: Tart Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A 27%-os forgalmi adó 5%-ra csökkentését szorgalmazza a hazai zöldség és gyümölcságazat. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke kifejtette, hogy a lépés segítene kiszűrni a piacról a becslések szerint akár 30%-ot is elérő fekete kereskedelmet, emellett javítaná a hazai termékek versenyképességét a szinte 0%-os áfával behozott importtal szemben. Az árak az elmúlt 15 évben a 3-4-szeresükre emelkedtek, így sokak számára már luxussá vált a zöldség és a gyümölcsvásárlás. 2 év után augusztus 20-án újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a külterületi medencékkel együtt. A 2024

az épületgépészet, a légtechnika és a villamos hálózat, valamint padlófűtést építettek ki a fürdőcsarnokokban és a barlangjáratokban. A fejlesztés az önkormányzati források és az adományok mellett közel 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg. A kukorica és a szőlőtermelők megsegítésére készített jogszabálytervezetet az Agrártárca a 2025-ös aszálykárok, valamint a szőlő aranyszínű sárgaság betegség hatásainak kompenzálására. Az alföldi asszály miatt Magyarország 10,8 millió eurós uniós támogatást kapott, amiből a tervek szerint hektáronként 20-25 ezer forint átalány támogatást kaphatnak, az igazoltan legalább 30%-os hozamcsökkenést el.

0: küszöböt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sziasztok, benzinkutasok, kenyérboltosok és valahány név a naptárban. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több 5 óra múlt 2 perccel Aracki Zoltán. Mondjuk ebben az órában jön az Oasis és a Don't Look Back. Itt lesz majd Sandrától az Everlasting Love. Jön az Aerosmith és még sokan mások. Kellemes délután hallgass a Startot, benne Holly Johnson érkezik. Már is szól az Americanos.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződnek be a küzdelmek a világbajnokságon ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint. 21 órától az I csoportban Norvégia Franciaországgal csap össze. A franciák két forduló után hibátlan mérleggel 6 ponttal vezetik a csoportot, így már egy döntetlennel is biztosan megőriznék az első helyüket. A norvégok ugyancsak 100%-osak, ezért a két európai válogatott rangadója a csoport elsőségről dönt. Ugyanebben az időben Szenegál Irak ellen lép pályára, mindkét együttesnek még van hajszálnyi esélye a továbbjutásra a harmadik helyen, de ehhez győzelemre és kedvező eredményekre is szükség van a többi mérkőzésen. Hajnali kettőtől a H csoport zárja a szereplését, Spanyolország Uruguayjal találkozik, miközben az ötfoki szigetek Szaúd-Arábiával mérkőzik. A spanyolok egy újabb pontszerzéssel bebiztosíthatják a csoport elsőséget, míg a másik három csapat a második helyért és a legjobb harmadikok közé kerülés lehetőség. Harcol. Itt akár nagyot fordulhat az utolsó körben a sorrend, a jelenleg második Uruguay ki is eshet még, és az utolsó Szaúd-Arábia akár második is lehet. Hajnali 5 órától a G csoportban rendezik a játéknap utolsó két összecsapását, Egyiptom Iránnal játszik, míg Új-Zéland Belgiummal találkozik. Egyiptom 4 ponttal vezeti a kvartetet, Iránnak 2, Belgiumnak szintén 2 pontja van, Új-Zéland pedig 1 pontot gyűjtött eddig. Ebben a négyesben is még valamennyi csapat esélyes a továbbjutásra, ahogy a kiesésre is. A mérkőzések összefoglalóival és az eredményekkel természetesen jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

Ez a Starz a 98.4-en. Egész héten nem jön front, ma is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula, vigyázzanak magukra. Újra erősödik a pollen terhelés, a pázsitfű félék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban, a csalánfélék virágbor a közepes, az útifűjé a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Még előfordulhatnak záporok, zivatarok, ezek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak, vezessünk óvatosan, jó utat!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
7: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

Házas Tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van egy jó hír a kávé rajongóknak, sőt inkább kettő, vagy három. Portugál kutatók ugyanis több tucat tanulmányt átnézve arra jutottak, hogy a kávé nem ellenség, hanem kifejezetten barátságos ital, hogyha tudjuk, hogy hol a határ. A kulcs száma a napi 2-3 csésze. Nem cukorszirupos, nem tejhabos desszert kávé, hanem a letisztult változat. Ebben a mennyiségben a kávé segíti az agyműködést, támogatja az immunrendszert és csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió, sőt még a demencia kockázatát is. A hatás mögött több mint 2000 bioaktív anyag áll, a koffein éberen tartja az agyat, a klorogén savak pedig antioxidánsként védik a sejteket. Nem csoda, hogy a kutatók szerint a rendszeres, mértékletes kávézás akár közel 2 évvel is növelheti a várható élettartamot. Apró érdekesség, az őrölt kávé valamivel előnyösebb, mint az instant. És persze nem mindenkire hat, ugyanúgy genetika, életmód is beleszól. A lényeg viszont egyszerű, a kávé nem tiltólistás, csak nem kell túlzásba vinni.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Todd Terry, és a Something Going On érkezik majd Belinda Carlisle, a Charlatans, a Pet Shop Boys és a Kintől az Easy Tenny Bundle. Kellemes délutánt hallgass a Startot, jó hétvégét. Kyle Minogue-gal menjünk tovább. Már is szól az I Should Be So Lucky.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződnek be a küzdelmek a világbajnokságon ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint. 21 órától az I csoportban Norvégia Franciaországgal csap össze. A franciák két forduló után hibátlan mérleggel 6 ponttal vezetik a csoportot, így már egy döntetlennel is biztosan megőriznék az első helyüket. A norvégok ugyancsak 100%-osak, ezért a két európai válogatott rangadója a csoport elsőségről dönt. Ugyanebben az időben Szenegál Irak ellen lép pályára, mindkét együttesnek még van hajszálnyi esélye a továbbjutásra a harmadik helyen, de ehhez győzelemre és kedvező eredményekre is szükség van a többi mérkőzésen. Hajnali kettőtől a H csoport zárja a szereplését, Spanyolország Uruguayjal találkozik, miközben az Zöldfoki szigetek Szaúd-Arábiával mérkőzik. A spanyolok egy újabb pontszerzéssel bebiztosíthatják a csoport elsőséget, míg a másik három csapat a második helyért és a legjobb harmadikok közé kerülés lehetőség. Harcol. Itt akár nagyot fordulhat az utolsó körben a sorrend, a jelenleg második Uruguay ki is eshet még, és az utolsó Szaúd-Arábia akár második is lehet. Hajnali 5 órától a G csoportban rendezik a játéknap utolsó két összecsapását, Egyiptom Iránnal játszik, míg Új-Zéland Belgiummal találkozik. Egyiptom 4 ponttal vezeti a kvartetet, Iránnak 2, Belgiumnak szintén 2 pontja van, Új-Zéland pedig 1 pontot gyűjtött eddig, ebben a négyesben is még valamennyi csapat esélyes a továbbjutásra, ahogy a kiesésre is. A mérkőzések összefoglalóival és az eredményekkel természetesen jövünk holnap reggel.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Startrádió! Startrádió!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
3: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Jöjjenek az évfordulók. 39 éve a mai nap a kábítószer ellenes világnap. 191 éve született Hermann Otto, természettudós, ornitológus és polihisztor. 77 éve született Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas gitáros. 63 éves Epres Attila, Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész. És 70 éves a mai napon Chris Isaak, amerikai zenész és énekes.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene.
8: Sok a szene. És még több.
0: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztító tűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelynek értelmében a jövőben minden olimpikon fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesz jogosult. A 140 millió dolláros új támogatási alapból a sportolók az adott ötkarikás játékok után pályázhatnak, elsőként a 2026-os milánói Cortinai téli olimpiát követően. Fűries Balázs, a NOB magyar tagja megerősítette, hogy ez a juttatás független minden más hazai felkészülési támogatástól és eredményességi jutalomtól, így a magyar versenyzőknek is plusz forrást jelent majd. Elindította saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a katolikus Caritas, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyvari Hárd országos igazgató

0: biztosítását is vállalják. A szolgálat egy speciálisan felszerelt pick-up-pal indul, amely betegszállítást egyelőre nem végez, de minden a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközt tartalmaz. A kezdeményezésben résztvevő orvosok, ápolók és mentőtisztek mind önkéntes alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződnek be a küzdelmek a világbajnokságon ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint. 21 órától az I csoportban Norvégia Franciaországgal csap össze. A franciák két forduló után hibátlan mérleggel 6 ponttal vezetik a csoportot, így már egy döntetlennel is biztosan megőriznék az első helyüket. A norvégok ugyancsak 100%-osak, ezért a két európai válogatott rangadója a csoport elsőségről dönt. Ugyanebben az időben Szenegál Irak ellen lép pályára, mindkét együttesnek még van hajszányi esélye a továbbjutásra a harmadik helyen, de ehhez győzelemre és kedvező eredményekre is szükség van a többi mérkőzésen. Hajnali 2-től a H csoport zárja a szereplését, Spanyolország Uruguayjal találkozik, miközben az öldfoki szigetek Szaúd-Arábiával mérkőzik. A spanyolok egy újabb pontszerzéssel bebiztosíthatják a csoport elsőséget, míg a másik három csapat a második helyért és a legjobb harmadikok közé kerülés lehetőség. Harcol. Itt akár nagyot fordulhat az utolsó körben a sorrend, a jelenleg második Uruguay ki is eshet még, és az utolsó Szaúd-Arábia akár második is lehet. Hajnali 5 órától a G csoportban rendezik a játéknap utolsó két összecsapását, Egyiptom Iránnal játszik, míg Új-Zéland Belgiummal találkozik. Egyiptom 4 ponttal vezeti a kvartetet, Iránnak 2, Belgiumnak szintén 2 pontja van, Új-Zéland pedig 1 pontot gyűjtött eddig, ebben a négyesben is még valamennyi csapat esélyes a továbbjutásra, ahogy a kiesésre is. A mérkőzések összefoglalóival és az eredményekkel természetesen jövünk holnap reggel.
4: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sokat nem,
6: sokat
2: nem.
6: Még több.
2: És még több.
1: Start Rádió.
7: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hagya Ábris, gitáros, gitártanár. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: és még több.
1: Nemrégiben jöttetek haza egyébként. Én meséljünk erről a legutóbbi turnéról, hogy ez minek köszönhető volt.
2: Van egy új album, ezt turnéztattuk meg. Gyakorlatilag már a múlt évben egyébként volt egy kisebb turné, egy kéthetes kisbuszos turné. Ez is nagy rész Németország, de voltak benne kacsingatások is környező országokban. Ez 2 hétig tartott folyamat, ez pedig egy nagy buszos, turnébuszos, egy hónapos, illetve 24 napos, nem volt teljesen egy hónap, 24 napos turné körül. Út volt. Lemezbemutató turné volt, ugye amit mondtam, volt ez a 2 hetes is, az volt a exkluzív lemezbemutató, és akkor utána jött rá az igazi egy hónapos.
1: Ez volt most.
2: Így van. Uh-huh. Lemezbemutató turné. Egyébként ettől függetlenül játszunk régi számokat is ilyenkor, tehát hogy nem arról van szó, hogy na most csak az új albumot eljátszuk, hanem a régi klasszikus slágereket is eljátszunk.
1: ez a ti esetetekben ez szörnyen hangzik, igen, hogy sláger, mert igen, ugye hát nem éppen egy ilyen rádió kompatibilis és meg ilyen sláger kompatibilis dologról van szó.
2: Hát igen, semennyire. Tehát nem igazán hallottam, bár egyébként nyilvánvalóan a mai világban azért vannak olyan rádiók, amik kifejezetten metállal foglalkoznak, és mondjuk lehet, hogy ott azért előfordulnak, akár Ektomorf is.
1: Visszakanyarodunk ismét a kezdőkorszakodba, ugye amikor bekerültél az Ektomorfba, hogy fogadtad egyébként azt a tényt, hogy felmentek a színpadra, ott áll előtted, vagy előttetek, mit tudom én, hány ezer ember, és akkor titeket ünnepelnek. Számodra ez milyen érzés volt?
2: Szerintem az első ilyen, azt gondolom, egyszerűen csak mosolyogtam, egyszerűen örültem.
1: Tehát felfogtad ott abban a pillanatban, nem, hogy mi történik?
2: Nem, szerintem.
1: Mert
2: nem.
1: Szerintem ez nagyon durva, hogy te, mint kis vidéki városból származó srác, bekerüljél egy nemzetközi szintű zenekarba, és akkor ott van előtted egy csarnoknyi ember, azért ez durva szerintem.
2: Hát igen, meg gondold el, hogy előtte ugye ugyanúgy fan voltam. Tehát ugyanúgy jártam, voltam koncerteken is egyébként. Tehát, hogy amikor még a régi felállás volt, és még nem játszottam benne, egy jó pár koncerten részt is vettem, és hát nyilván benne voltam a pogóban, meg az ugrálásban, meg mindenben. Tehát, hogy tényleg ilyen fan voltam. És akkor utána tényleg ott állna a színpadon, és akár egy-egy olyan fesztiválon, ami talán így a legnagyobb szám, ami fesztiválon volt, 10 000 ember az egész fesztiválon.
1: Wow, az igen.
2: Vagy mondjuk, amikor a Five Fingerrel voltunk arénázni, ott is majd 10 000 ember is arénába. Tehát, hogy az egyszerűen felfoghatatlan igazság szerint. Igazából nem izgulok jobban, amúgy, mint hogyha 100 ember lenne. Mert mondjuk az a 100 ember, hogyha előttem van, az egy klub érzete van, tehát egy klubbulinál mondjuk ott egy ilyen családiasabb.
1: Egy kis bensőséges.
2: Igen, tehát ott látod az embereket, rájuk tudsz nézni, látod a reakciókat. Azért egy ilyen nagy fesztiválon, ahol több ezer ember van egy aréna bulinál, azért sokkal nehezebb.
1: Egy boly.
2: Hát igen.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Akkor meséljünk a terveidről, ne az ektomorf terveiről, arról is mesélhetünk, de elsősorban a te személyes terveidről szeretném, hogyha mesélnél, mik a terveid a jövőre nézve.
2: Nyilvánvalóan az ektomorf ugyanúgy megy tovább, nyilvánvalóan Arany Máté ugyanúgy megy tovább, mellette a tanítás ugyanúgy megy tovább, ezt egyébként próbálom minél több magándiákkal csinálni, minél többen akár a suliban is, egyszerűen szeretek tanítani, hát hogy szeretem ezt is, nem csak arról van szó, hogy pénz és hogy én ebből megéljek, hanem egyébként szeretem csinálni. Tehát volt a tanítás, ezt mindenképpen szeretném, hogy minél többen, de mellette készülőben van projekt a Billoggal is, ugye a basszusgitárosunk zenekara ez gyakorlatilag.
1: Csabi?
2: Így van, az yes. Orván Csabi. A Billoggal tervezünk egy kicsi ilyen új dolgot, még nem mondok semmit, majd kialakul, hogy ebből mi lesz. Illetve saját dolgot is tervezek egyik
1: csinálni. Na, mesélj csak erre.
2: Egy kicsi szóló projektet. Igazság szerint, most visszatér megint a Lukács Petára. Nagyon nagy példakép, nagyon szeretem. Ő szokta ezt mindig mondani, hogy nagyon tervezi a szóló albumot már évek óta. Ugye neki van egy pár, de már évek óta hallom tőle, hogy na most ráveszi magát, és hát valamilyen szinten ugyanígy vagyok ebbe, hogy évek óta tervezem, hogy ráveszem magam, és egyébként vannak már demók, csak egyszerűen nehéz rávennem magam, hogy ezt tovább vigyem. Ugye alapvetően ezt otthon akarom megcsinálni, saját magam mixelni, saját magam masterelni.
1: Ez egy gitáros történet lenne, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Így van. Tehát volt szó akár Joe Satriánról, vagy akár ugye Lukács Petáról is, mint szóló gitáros. Nagyon szeretem az ilyen instrumentális gitárzenés dolgokat. Legyen szó metáról, legyen szó rockról. És valami ilyesmit próbálok majd a jövőben. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb is lesz hozzá időm, energiám, hogy ezt csináljam.
1: Ábris, köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert a továbbiakban.
2: Köszönöm szépen. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Startrádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.
9: Start Rádió. Start Rádió.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene, sok.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Újabb három csoportban fejeződnek be a küzdelmek a világbajnokságon ma este és holnap hajnalban magyar idő szerint. 21 órától az I csoportban Norvégia Franciaországgal csap össze. A franciák két forduló után hibátlan mérleggel 6 ponttal vezetik a csoportot, így már egy döntetlennel is biztosan megőriznék az első helyüket. A norvégok ugyancsak 100%-osak, ezért a két európai válogatott rangadója a csoport elsőségről dönt. Ugyanebben az időben Szenegál Irak ellen lép pályára, mindkét együttesnek még van hajszányi esélye a továbbjutásra a harmadik helyen, de ehhez győzelemre és kedvező eredményekre is szükség van a többi mérkőzésen. Hajnali kettőtől a H csoport zárja a szereplését, Spanyolország Uruguayjal találkozik, miközben az Zöldfoki szigetek Szaúd-Arábiával mérkőzik. A spanyolok egy újabb pontszerzéssel bebiztosíthatják a csoport elsőséget, míg a másik három csapat a második helyért és a legjobb harmadikok közé kerülés lehetőség. Harcol. Itt akár nagyot fordulhat az utolsó körben a sorrend, a jelenleg második Uruguay ki is eshet még, és az utolsó Szaúd-Arábia akár második is lehet. Hajnali 5 órától a G csoportban rendezik a játéknap utolsó két összecsapását, Egyiptom Iránnal játszik, míg Új-Zéland Belgiummal találkozik. Egyiptom 4 ponttal vezeti a kvartetet, Iránnak 2, Belgiumnak szintén 2 pontja van, Új-Zéland pedig 1 pontot gyűjtött eddig, ebben a négyesben is még valamennyi csapat esélyes a továbbjutásra, ahogy a kiesésre is. A mérkőzések összefoglalóival és az eredményekkel természetesen jövünk holnap reggel.
4: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra! Magyar óra!
2: Startrádió.
6: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió. Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Magyar óra.
8: Magyar óra.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
4: Start Rádió.

0: óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 26-a péntek déli 12 óra van. Nyári gyermekétkeztetés indul Békéscsabán, könyvben mutató a Lencsésin. 16 embert fogtak el a sarkadi drograzzia során. Hőségriadó Békéscsabán ivókutak és hűvös helyek segítik a lakosságot. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron is biztosít szünidei gyermek étkeztetést Békéscsaba önkormányzata június 29 és augusztus 27 között. A hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri meleg étkezést adnak. A szünidei étkeztetés részben kötelező önkormányzati feladat. A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy 43 napon át biztosítani kell a rászoruló gyerekek számára a napi egyszeri meleg ebédet. A támogatást az 5 hónaposnál idősebb 18 év alatti gyermekek vehetik igénybe előzetes jelentkezés alapján. Békéscsabán jelenleg közel 200 gyermek kap rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, közülük mintegy 100 minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy 5 helyszínen 12 és 13 óra között vehetik át az ebédet azok, akik jogosultak és előzetesen igényelték. A tapasztalatok szerint a családok többsége hazaviszi az ételt, akár előre elkészített, akár saját tiszta ételhordóban. Az önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt támogatást is nyújt azoknak a családoknak, akik rendkívüli családtámogatási kedvezményben részesülnek.